0: worms, this is hard.
1: Yo! Spread the word!
2: Chivu! Chivu! Chivu! Chivu! Chivu! Chivu! Chivu! Chivu! Chivu! Chivu! Chivu! Chivu! Chivu! Chivu! Chivu! Chivu! Chivu! Chivu! Chivu! Chivu! Chivu! Chivu! Chivu! Chivu! Chivu! Chivu! Chivu! Chivu! Chivu! Chivu! Chivu! Chivu! Chivu! Chivu! Chivu! Chivu! Chivu! Chivu! Chivu! Chivu! Chivu! Chivu! Chivu! Chivu! Chivu! Chivu! Chivu! Chivu! Chivu! Chivu! Chivu! Chivu! Chivu! Chivu! Chivu! Chivu! Chivu! Chivu! Chivu! Chivu! Chivu! Chivu! Chivu! Chivu! Chivu! Chivu! Chivu! Chivu! Chivu! Chivu! Chivu! Chivu! Chivu! Chivu! Ch